0: tak tak tak tak hina na tak tak tak dhane hina na dhane hina hane tak tak tak dhane hina hane tak gna na tha git ta di dadra kada kada dhane kada kada dadra kada kada tha kada tha git ta ta tha dadra kada kada dhane kada kada kada kada tha kada tha git ta ta din na the kada kada dhane kada kada dhane kada kada tha kada tha tak tak tak dhane hina na tak tak tak dhane hina dhane hina tak tak tak dhane hina hane tak gna na tha git ta ta tha
1: Get that tan, the